0: Často sa hovorí o právnych predpisoch, ktoré Európska únia prijíma v Bruseli. Čo sa však stane, keď sa porušia? Alebo keď sa členské štáty nevedia dohodnúť na tom, čo tieto právne predpisy pre nich vlastne znamenajú? Vtedy vstupuje na scénu Súdny dvor Európskej únie. Súdny dvor je justičným orgánom únie. A jeho úloha? Zabezpečovať, aby bolo právo EÚ vykladané a uplatňované rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. To znamená, že krajiny, inštitúcie a spoločnosti dodržiavajú rovnaké pravidlá a že vaše práva ako občana EÚ sú chránené. Súdny dvor sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch hlavných orgánov. V prvom rade je tu samotný súdny dvor, ktorý zasahuje v prípadoch, keď si vnútroštátne súdy nie sú isté, ako si správne vyložiť právo EÚ. Môžu požiadať o tzv. Prejudiciálne rozhodnutie. Súdny dvor tiež preskúmava určité akty EÚ, aby zistil, či ich netreba zrušiť a prejednáva odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu v právnych veciach. Druhým orgánom je Všeobecný súd. Ten sa zaoberá hlavne žalobami podanými jednotlivcami, spoločnosťami alebo organizáciami, najmä ak napádajú rozhodnutia niektorého z orgánov EÚ. Súdny dvor má z každého členského štátu jedného sudcu. Tí môžu rátať s generálnymi advokátmi, ktorí im poskytujú nezávislé právne stanoviská a pomáhajú im tak pri rozhodovaní. Súdne pojednávania sú verejné a tlmočenie je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Prvým predsedom Súdneho dvora Európskeho spoločenstva uhlia a ocele bol taliansky sudca Massimo Piloti. Vo svojom inauguračnom prejave v roku 1952 vystihol podstatu súdu týmito slovami.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Naši sudcovia majú jediný cieľ, preukázať, že sú hodnými dôvery, ktorú do nich vložili členské štáty, tým, že urobia všetko, čo bude v ich silách pre naše spoločné blaho. O akých prípadoch teda rozhoduje súdny dvor? Pozrime sa na nich rad za radom. V prvom rade súd rieši prípady, keď niektorý členský štát poruší právo únie. To sa môže stať napríklad, keď členský štát nesprávne vykonáva smernicu EÚ. Po druhé, zasahuje, keď ho o pomoc požiadajú vnútroštátne súdy. Ak si napríklad súd v Taliansku alebo Poľsku nie je istý, ako má interpretovať pravidlo únie, môže požiadať súdny dvor o vysvetlenie. Napokon sa na súdny dvor obracajú tí, ktorí chcú spochybniť rozhodnutie niektorej z inštitúcií únie. Povedzme, že parlament alebo komisia príjmu nariadenie, ktoré porušuje základné práva. Ak sa v tejto veci obrátime na súdny dvor a ten súhlasí, môže rozhodnúť o zrušení takéhoto predpisu. O čom napríklad takto súdny dvor rozhodol? V roku 2017 vyhlásil, že Uber je dopravná spoločnosť a nie len digitálna platforma. Odvtedy sa Uber v Európe reguluje iným spôsobom. Prečo by vás to teda malo zaujímať? Či už nakupujete online, pracujete v zahraničí, alebo sa bojíte o svoje osobné údaje, právne predpisy EÚ ovplyvňujú váš život. A súdny dvor dbá na to, aby sa uplatňovali spravodlivo. Rozsudky súdu vytvárajú precedensy. Formujú budúcnosť politiky EÚ v otázkach, ako sú migrácia, opatrenia v oblasti klímy, práva spotrebiteľov a mnoho ďalších. Takže keď na budúce budete počuť o dôležitom rozhodnutí únie alebo právnom spore týkajúcom sa digitálnych práv, vedzte, že súdny dvor celý proces zo zákulisia sleduje a bráni zásadu právneho štátu v celej Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: A beporzó rovarok, azaz a méhek, a pillangók és a bogarak kulcsfontosságú szerepet játszanak ökoszisztémánkban, azonban világszerte számos veszély leselkedik rájuk. Az éghajlatváltozás, az élőhelyek zsugorodása, a kártevők és az intenzív egykultúrás gazdálkodás mind pusztítóan hatnak az állományokra. Így drámai mértékben megcsappantak a vadon élő és a tenyésztett beporzó fajok is, ez pedig a természetes környezeten keresztül az emberek jóllétére is kihat. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy milyen eszközökkel védi az EU ezeket az apró állatokat. Tudta, hogy a világvadon termő virágos növényfajainak közel 90%-a részben vagy teljes egészében állati beporzást igényel. Ugyanez érvényes az élelmiszernövények több mint 75%-ára, és az összes mezőgazdasági terület 35%-ára is. A beporzók tevékenysége tehát közvetlenül kihat az élelmezés biztonságra. Ez azonban még nem minden. A biológiai sokféleség megőrzésében szintén alapvető feladat hárul rájuk, egyes becslések szerint pedig évente mintegy 15 milliárd euró hasznot hajtanak az unió mezőgazdasága számára. A beporzók létfontosságúak a virágos növények szaporodásához. Segítenek ugyanis átvinni a pollent a hím és a női ivarlevelek között. Bár a beporzás több módon is történhet, például a szél és a víz is szállíthat polleneket, az állati beporzók különösen hatékonyak és fontosak. Ilyen beporzó rovarok a méhek, a pillangók és a zengőlegyek. Ezen kívül a madarak és a denevérek is közreműködnek a beporzásban. Mindközül azonban a méhek a legjelentősebbek, amelyeknek a világon körülbelül 25-30 ezer különböző fajuk él. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete szerint a beporzók társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontból is igen fontosak. Ennek ellenére a világon mindenütt ki vannak téve az éghajlatváltozás, a kártevők, a betegségek és az intenzív mezőgazdasági termelés káros hatásainak. Egyre kevesebb az alkalmas élőhely is. Ezek a tényezők a fajállományok drámai zsugorodásához vezetnek. Az elmúlt években azt látjuk, hogy a beporzó populációk mérete aggasztó mértékben csökken, és ez a tendencia jelentős fenyegetést jelent az ökoszisztémákra, a mezőgazdaság termelékenységére és az emberi jóllétre. A probléma sürgető volt amiatt az Európai Unió számos kezdeményezést indított útjára, hogy megállítsa a beporzók pusztulását és elősegítse védelmüket. Az EU nem csupán

0: Ebben az aláírók a szintetikus növényvédőszerek használatának jelentős visszaszorítását szorgalmazzák, és azt szeretnék elérni, hogy a mezőgazdasági termelők támogatást kapjanak a természetbarát mezőgazdasági termelésre való átálláshoz. Az Európai Bizottság 2020-ban elfogadta a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiát. Ennek az átfogó, ambíciózus célokat megfogalmazó és hosszú távú tervnek a célja a természet védelme és az ökoszisztémák pusztulásának visszafordítása. Az EU jól bevált szakpolitikai eszközökkel is rendelkezik, amelyekkel már eddig is sokat tudott tenni Európában a biológiai sokféleségért. Az ezzel a területtel foglalkozó uniós szakpolitika két meghatározó eleme, az élőhelyvédelmi, illetve a madárvédelmi irányelv. Ezeknek köszönhetően jött létre a Natura 2000 hálózat, amely a világon a legnagyobb területet felölelő természetvédelmi hálózat. Az Európai Bizottság uniós kezdeményezést terjesztett elő a beporzókra vonatkozóan, amelyre a parlament 2019. decemberi állásfoglalásában reagált. Ebben a beporzókra vonatkozó teljes körű cselekvési program kidolgozására és ehhez elegendő forrás elkülönítésére szólított fel. Szorgalmazta továbbá, hogy a növényvédőszerek fenntartható használatáról szóló irányelv felülvizsgálata során határozzanak meg olyan kötelező uniós célértékeket, amelyekkel jelentősen csökkenne a növényvédőszerek használata. Felszólította továbbá a bizottságot, hogy terjessze ki az úgynevezett neonikotinoid alapú rovarölőszerek három típusára vonatkozó tilalmat valamennyi ilyen szerre. A növényvédőszerek fokozatos kivezetése azonban nem egyszerű feladat. Az Európai Bizottság is a növényvédőszerek használatának visszaszorítását tűzte ki célul, amikor 2022. júniusában az Európai Zöld Megállapodás részeként új rendeletre tett javaslatot. Azonban a növényvédőszerágazat és az agráripari szervezetek óriási ellenállást tanúsítottak. Ennek eredményeként a javaslat annyira felhigult, hogy végül 2023. novemberében az Európai Parlament nem tudta elfogadni. Így az új parlamentre és az új bizottságra vár, hogy az uniós országokkal együtt megtalálják a módját a beporzó rovarok megmentésének. Ha a méhekkel és más beporzókkal törődünk, egyben a világszerte tapasztalható éhezés ellen is teszünk. Nagyon fontos, hogy védjük ezeknek az állatoknak a fajgazdagságát. Így erősíthető meg ugyanis a mezőgazdasági ökoszisztémák ellenálló képessége, és ez teszi lehetővé, hogy a mezőgazdasági termelésben is alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
1: Якщо ви молодий автор, виконавець, кінематографіст чи письменник, цей подкаст для вас. Цікавитеся, як Європейський Союз може допомогти вам реалізувати творчу ідею? Тоді слухайте наш подкаст про креативну Європу. Ця програма Європейського Союзу має на меті сприяти розвитку творчості. З бюджетом у майже 2,5 мільярди євро креативна Європа ставить за мету захищати, розвивати і популяризувати культурне розмаїття і спадщину Європи. Вона допомагає культурній і креативній галузям, зокрема аудіовізуальній, відновлюватися після кризи COVID-19 і ставати більш інклюзивними, цифровізованими та екологічними. Неважливо, художник ви у Парижі, композитор у Каунасі чи хореограф у Копенгагені, програма «Креативна Європа» створена для вас. Тож, як саме вона влаштована? Креативна Європа складається з трьох основних підпрограм – медіа, культура і міжсекторальна співпраця. Розберімо кожну окремо. Почнімо з підпрограми медіа. Вона надає поетапну підтримку європейському кіно та аудіовізуальному секторам. У попередні роки, наприклад, програма профінансувала нарощування потенціалу і організувала навчання для аудіовізуальних фахівців на семінарах Film Spring Open у Кракові. Також програма підтримала кілька кінофестивалів – як от Міжнародний кінофестиваль «Інді Лісбоа» і Міжнародний фестиваль документального кіно «Сінедок» у Тбілісі. Підпрограма «Медіа» просуває проєкти з європейським виміром задля сприяння міжнародній співпраці, мобільності та розширення на ринки за межами національних кордонів. Крім того, програма акцентує увагу на використанні

0: Para entender el Tratado de Maastricht, primero tenemos que situarlo en su contexto histórico. La devastación de la Segunda Guerra Mundial llevó a los gobiernos europeos a crear el Proyecto Europeo. Estaban decididos a evitar otro conflicto bélico y pensaban que la cooperación económica conduciría a una paz duradera. Su determinación los llevó a fundar la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951. Más tarde, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica se constituyeron con la firma del Tratado de Roma en 1957. El siguiente gran paso fue el Acta Única Europea de 1986, cuyo objetivo era crear un mercado único en la Comunidad Económica Europea para 1992. Este mercado permitiría la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Sin embargo, a finales de los 80, los países de la Comunidad Económica Europea sintieron la necesidad de una mayor integración, que no se limitara al ámbito económico y que incluyera también el político. Los entonces 12 países miembros de las comunidades europeas firmaron el Tratado de Maastricht, conocido oficialmente como Tratado de la Unión Europea, el 7 de febrero de 1992 en la ciudad homónima al sureste de los Países Bajos. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, después de que todos los países lo ratificaran. El tratado fue innovador por varias razones. La más importante es que estableció formalmente la Unión Europea, lo que convirtió a la Comunidad Económica Europea en una organización más cohesionada y amplia. Introdujo además otra innovación considerable, la ciudadanía europea. Este nuevo concepto permite que los ciudadanos y ciudadanas circulen y residan libremente dentro de la Unión. También tienen derecho de voto y pueden presentarse a las elecciones locales y a las elecciones al Parlamento Europeo en cualquier país miembro, lo que fomenta un mayor sentido de identidad y unidad europeas. Otro de los aspectos más significativos del Tratado de Maastricht fue su plan rector para la unión monetaria y económica. A largo plazo, esta iniciativa llevó a introducir el euro como moneda común con el objetivo de potenciar la estabilidad económica y facilitar el comercio y los desplazamientos entre los países miembros. El tratado creó una Unión Europea basada en tres pilares. El primero abarca las comunidades europeas e incluye políticas económicas, sociales y medioambientales. El segundo es la política exterior y de seguridad común, que busca garantizar una presencia exterior y una estrategia de seguridad unificadas. El tercer y último pilar es la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, que se centra en el cumplimiento de la ley, los asuntos judiciales y las políticas de inmigración. El tratado reforzó el papel del Parlamento Europeo de forma considerable. Introdujo el procedimiento de codecisión, que aumentó sus competencias legislativas. Así, el Parlamento se convirtió en colegislador junto con el Consejo en muchos ámbitos políticos europeos. El tratado también amplió la influencia del Parlamento en la Comisión Europea. Le confirió la autoridad de aprobar o rechazar a la Comisión en su conjunto y a la persona propuesta para su presidencia. Además, reforzó el papel del Parlamento en asuntos presupuestarios al otorgarle un mayor control sobre el presupuesto de la Unión. Esta evolución de las funciones del Parlamento ha contribuido a que el proceso decisorio europeo sea más transparente y represente mejor la voluntad de la ciudadanía. El Tratado de Maastricht se actualizó más tarde con los Tratados de Ámsterdam y de Niza. El Tratado de Ámsterdam se firmó el 2 de octubre de 1997 y entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Su objetivo era optimizar las instituciones europeas a fin de preparar a la Unión para futuras ampliaciones. Asimismo, introdujo el concepto de cooperación reforzada, gracias al que un grupo de países miembros puede progresar en determinados ámbitos aunque otros no quieran participar. Esta flexibilidad resultó crucial para satisfacer las necesidades e intereses diversos de una Unión cada vez más amplia. Al integrar el capítulo social en el derecho de la Unión, el Tratado de Ámsterdam subrayó la importancia de los derechos sociales, el empleo y la no discriminación. También tenía por objeto crear un espacio de libertad, seguridad y justicia que llevara a una cooperación más estrecha entre los países miembros en ámbitos como el asilo, la inmigración y los asuntos judiciales. Asimismo, reforzó la política exterior y de seguridad común al establecer el cargo de jefe de la diplomacia de la Unión. La creación de este puesto, también denominado Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha aumentado la capacidad de la Unión para actuar de forma cohesionada en la escena internacional. Por último, el Tratado de Ámsterdam reformó las instituciones para mejorar su eficiencia, amplió el procedimiento de codecisión y aumentó las competencias del Parlamento Europeo. Por su parte, el Tratado de Niza se firmó el 26 de febrero de 2001 y entró en vigor 2 años después. Su principal objetivo consistía en preparar a la Unión para su mayor ampliación hasta la fecha, con la adhesión de 10 nuevos países en 2004. Ajustó la ponderación de votos del Consejo Europeo, modificó la composición de la Comisión y amplió el recurso a la votación por mayoría cualificada. Estos cambios fueron esenciales para garantizar que los procesos decisorios de la Unión continuaran siendo eficientes y eficaces pese al aumento del número de países. El Tratado de Maastricht y los posteriores tratados de Ámsterdam y de Niza, que lo actualizaron, fueron esenciales en el proceso de integración europea. El primero sentó las bases de la Unión tal y como la conocemos hoy al introducir significativos cambios políticos, económicos y sociales. Por su parte, los tratados de Ámsterdam y de Niza partieron de esta base y la desarrollaron, abordando cuestiones institucionales y preparando a la Unión para su ampliación. Estos tratados reflejan el carácter dinámico y evolutivo de la Unión y demuestran su capacidad para adaptarse y reformarse en respuesta a nuevos retos y oportunidades. Si bien la Unión sigue creciendo y cambiando, estos tratados constitutivos continúan siendo la piedra angular de su estructura y gobernanza. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Vilket parlament har störst makt? En del sätter Europaparlamentet på första platsen. Andra säger att det är de nationella parlamenten. Och en del tycker att det är svårt att hålla isär de två begreppen. Ingen fara. I den här podden hjälper vi dig att få en tydligare bild. Lissabonfördraget antogs 2007 och där fastställs för första gången de nationella parlamentens roll i EU. Och de har fler uppgifter än man kanske tror. De nationella parlamenten kan till exempel granska EU:s lagförslag för att se om de respekterar subsidiaritetsprincipen. Det är en princip som innebär att EU inte får vidta åtgärder på områden som på ett bra sätt kan regleras av medlemsstaterna själva på central, regional eller lokal nivå. Tanken är att beslut alltid ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Europaparlamentet och de nationella parlamenten bestämmer tillsammans hur man ska organisera och främja ett effektivt och regelbundet samarbete mellan de olika parlamenten i EU. Samarbetet tar sig många uttryck och varje år träffas talmännen i alla de nationella parlamenten och Europaparlamentets talman för att diskutera det. I Europaparlamentet är det talmanskonferensen som ansvarar för förbindelserna med de nationella parlamenten. Talmanskonferensen består av parlamentets talman och ordförandena för de politiska grupperna. En företrädare för de grupplösa ledamöterna ingår också i talmanskonferensen, dock utan rösträtt. Men det finns andra konferenser som också är viktiga. Ledamöter från de nationella parlamentens EU-utskott träffar regelbundet ledamöter från Europaparlamentet i COSAC, konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor. Syftet med COSAC är att nationella parlamentsledamöter ska kunna träffas för att diskutera aktuella EU-frågor och frågor som rör de nationella parlamentens roll i EU. COSAC antar slutsatser och lämnar förslag, men de är inte bindande för de nationella parlamenten. COSAC håller möten 2 gånger om året, De nationella parlamenten och Europaparlamentet deltar i mötena med delegationer på högst 6 ledamöter. Dessutom kan parlamenten i EU:s kandidatländer och andra nationella parlament delta som observatörer. Detta gäller till exempel Ukrainas parlament, Verkhovna Rada. I Europaparlamentet finns också ett särskilt direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten. Det fungerar som informationscentrum och ser till att Europaparlamentet får information om de nationella parlamenten. Direktoratet företräder också Europaparlamentet i olika administrativa nätverk för interparlamentariskt samarbete. Här hanteras även förbindelser med de tjänstemän som representerar de nationella parlamenten i Bryssel. Och man har ett nära samarbete med respektive förvaltningar. Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten publicerar dessutom varje år en rapport om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten i EU. Rapporten ger en överblick över verksamheten och utvecklingen i Europaparlamentets samarbete med de olika parlamenten i EU-länderna. Det finns också två viktiga nätverk för samarbete mellan parlamenten. Europaparlamentet stöder aktivt båda. Det ena nätverket är IPEX, EU:s plattform för interparlamentariskt utbyte, där de nationella parlamenten och Europaparlamentet kan utbyta information och dokument om EU. Det andra nätverket är Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation, förkortat CERDP. Det är en kanal för att begära information när ett parlament vill veta mer om praxis och politik i andra EU-länder. Som du ser arbetar Europaparlamentet hand i hand med medlemsstaternas nationella parlament. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség az Európai Unió alapjogi chartájában is rögzített alapvető érték és elv. Ennek ellenére még az EU-n belül is előfordul, hogy diszkrimináció éri a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyeket. Az EU többféle módon veszi fel a harcot a megkülönböztetés ellen. Befogadóbbá kívánja tenni a társadalmat, hogy mindenki félelem nélkül lehessen önmaga és szerethesse azt, akit akar. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés ellen. A világ több pontján sajnos még ma is rendszeresen sérülnek a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyek emberi jogai. Sok országban a diszkriminatív törvények miatt szabadságvesztéssel, erőszakkal és súlyos büntetésekkel kell szembenézniük. Olykor még az életük is veszélyben van. Mindez értelemszerűen kihat testi-lelki egészségükre. Hogy más nem mondjunk, több mint 60 országban törvénybe ütközik, és ezért büntetendő cselekmény az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat, még ha kölcsönös beleegyezésen alapul is. Börtönbüntetés, pénzbírság vagy egyéb szankciók járnak érte. 7 országban, Jemenben, Ugandában, Szaúd-Arábiában, Nigériában, Mauritániában, Iránban és Bruneiben akár halálbüntetés is. 2013 óta több helyen is törvényileg bűncselekménnyé nyilvánították az azonos neműek közötti kapcsolatot. Az ENSZ és más emberi jogi szervezetek szót emeltek ez ellen. Hangsúlyozták, hogy az ilyen törvények félelmet kelthetnek, és csak a homofóbiát és a gyűlölet bűncselekményeket táplálják. Az egyenlőség és a sokféleség tisztelete az európai szemléletmód meghatározó része. Ezért nem véletlen, hogy rendkívül kiterjedt az uniós diszkrimináció ellenes jogi szabályozás. Az EU valamennyi tagországát arra bátorítja, hogy jogi, politikai és pénzügyi eszközökkel vegye elejét az erőszaknak, a gyűlöletbeszédnek és a kirekesztésnek. Emellett az EU saját határain kívül is sokat tesz az LMBTIQ személyek jogainak előmozdításáért. Helena Dalli, az egyenlőségért felelős európai biztos 2020-ban a következőket mondta.
3: It is unacceptable.
4: Elfogadhatatlan, hogy bárkinek azért kelljen bűnhődnie, sőt akár életével fizetnie, mert felmeri vállalni önmagát. Ami embertársainkkal történik, az még jobban megerősít abban, hogy folytatnunk kell az LMBTIQ közösségekért és közösségekkel végzett munkát szerte Európában, és azon túl is. Ha néhol nem is nézik ezt jó szemmel, mi tudjuk, hogy helyesen cselekszünk.
3: We know that we are doing the right thing.
2: Helena Dalli uniós biztosnak nem kis szerepe volt abban, hogy az Európai Bizottság 2020-ban 5 éves stratégiát dolgozott ki az LMBTIQ személyek egyenlőségéről. Az addig példanélkülálló stratégia 4 területen igyekszik változást elérni. Intézkedéseivel felkívánja számolni a diszkriminációt, gondoskodni kíván az LMBTIQ személyek biztonságáról, befogadóvá kívánja tenni a társadalmat, és az egyenlőségükért vívott küzdelem élére kíván állni világszerte. Az Európai Uniót egyrészt saját alapjogi chartája, másrészt az uniós szerződések jogosítják fel arra, hogy fellépjen a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia ellen. A charta a világ első olyan emberi jogi alapokmánya, amely kifejezetten tiltja a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést. A szabályozás azonban önmagában nem elegendő a változáshoz. Nap mint nap megtapasztalhatjuk az előítélet különböző megnyilvánulásait, például a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyek verbális vagy fizikai bántalmazását, kirekesztését. Az EU-n belül az emberek nagyobb hányada úgy véli, hogy hazájában széles körben elterjedt a meleg, leszbikus és biszexuális személyek hátrányos megkülönböztetése. Egy 2024. évi Eurobarométer felmérés szerint az európaiak közel 70%-a egyetért azzal, hogy a jogoknak nem lenne szabad attól függeniük, hogy valaki LMBTIQ vagy heteroszexuális-e. Ugyanennyien támogatták azt a gondolatot, hogy Európa valamennyi országában engedélyezni kellene az azonos neműek házasságát. Ha ezt összehasonlítjuk a legutóbbi 2019-es felméréssel, akkor az látszik, hogy a legtöbb európai elfogadóbbá vált az LMBTIQ személyekkel szemben, annak ellenére, hogy közben a való életben és a közösségi médiában egyaránt elharapózott a gyűlöletbeszéd, és több ország, például Lengyelország és Magyarország az LMBTIQ személyeket diszkrimináló jogszabályokat fogadott el. ’21-ben a parlament az egyik állásfoglalásában az LMBTIQ szabadság övezetévé nyilvánította az Európai Uniót, melynek befogadó társadalmában mindenki szabadon önmaga lehet és boldogulhat. Ezzel a ház egyértelmű üzenetet küldött az LMBTIQ személyek jogait különböző rendelkezésekkel csorbító kormányoknak. Az EU a határain kívül élő LMBTIQ személyek emberi jogi helyzetére is felhívta a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy sajátos körülményeikre a menekültügyi eljárások során is tekintettel kell lenni. Diszkrimináció bárhol és az élet bármely területén előfordulhat. Ezért uniós polgárként nekünk is tennünk kell a körülöttünk élők jogainak és jólétének védelméért, a megoldás részévé kell válnunk. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
5: Европейската младежка награда Карл Велики се присъжда на младежки проекти, които подкрепят демокрацията и насърчават сътрудничеството и разбирателството както в Европа, така и в международен план. Тя изтъква ежедневната работа на младите хора за укрепване на общото чувство за европейска принадлежност. Наградата е учредена през 2008 година и се управлява от Европейския парламент и Фундацията за международната награда Карл Велики в Аахен. Ежегодно националните журита избират един проект от всяка държава членка, след което европейско жури определя трите най-добри кандидатури. Имената на тези три отличени проекта се обявяват на церемонията по награждаването в Аахен, Германия, на която са поканени всички национални победители. На 12 май 2023 година беше обявена инициативата победител. Приложението за мобилни телефони iLEM от Белгия, което е първото по рода си езиково приложение, адаптирано към нуждите на бежанците и търсещите убежище. Приложението използва езика за преодоляване на междукултурни недоразумения и пропуски в знанията при общуването между бежанците и приемащите ги държави. То включва полезни фрази, истории и игри, улесняващи изучаването на езици, както и начини за свързване с други потребители. Проектът има за цел да обедини хора с различен произход, опит и социален статус. Идеята се ражда през 2021 година, водена от мотото, създадено от бежанци за бежанци. Второто място се споделя от два проекта – Мобилен музей на климата от Литва и Европейски кореспондент от Нидерландия. Мобилният музей е създаден през май 2022 година като инициатива на базираната в Литва организация Активна младеж. Целта е да се насърчи начин на живот, който щади климата. Музеят се състои от 4 мобилни морски контейнера, представляващи 4 теми. Изменението на климата, Зеления пакт на Съюза, устойчивото селско стопанство и здравословните храни. Той включва и практически съвети за намаляване на потреблението. Изложбата може да бъде пресъздадена и в други страни. Другият проект, класиран на второ място, е Европейски кореспондент, който е основан през 2022 година в Нидерландия. Той обединява над 140 млади журналисти от цяла Европа, чиято работа е фокусирана върху информация за европейския континент. Екип от кореспонденти поддържа уебсайт и разпраща бюлетин с новини. Те обхващат цяла Европа и са насочени към гражданска общност с интереси, простиращи се отвъд националните граници. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на парламента.
6: Alcide de Gasperi е бил визионар, чигар визия се ни родила из абстрактних идеалов. Oblikovala ga je izkušnja življenja na območju, kjer so se meje stalno spreminjale. Besede predsednice Roberte Metsola nam razkrivajo osebnost politika, ki je sanjal o mirni združitvi raznolikih evropskih identitet. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Alcide de Gasperi se je rodil konec 19. stoletja v italijanskem delu Avstro-Ogrske. Bil je goreč nasprotnik fašizma. Leta 1943 je ustanovil stranko Krščanska demokracija. Po drugi svetovni vojni je postal prvi predsednik vlade Italijanske republike in na tem položaju ostal do leta 1953. S Konradom Adenauerjem in Robertom Schumannom je bil glavni pobudnik za evropsko povezovanje. Trdno je bil prepričan, da morajo narodi in državljani sodelovati med sabo, saj lahko tako dosežejo več. Rodil se je na Trentinskem, obmejni pokrajini, kjer je bil priča prehodu med dvema vladavinama. Videl je onstran meja in zgodovinskega obzorja. Zamišljal se je Združeno Evropo, kjer je raznolikost simbol moči velikega skupnega projekta. Alcide de Gasperi se je rodil 3. aprila 1881 v gorati pokrajini Trentinsko, Gornje Poadižje oziroma Južni Tirolski, ki je bila tedaj del Avstro-Ogrske. Prihajal je iz revne katoliške družine. Leta 1900 se je preselil na Dunaj, kjer je študiral filologijo in se pridružil študentskemu katoliškemu gibanju. Po končanem študiju se je vrnil na Trentinsko, kjer se je zaposlil kot novinar pri katoliškem časopisu. Prizadeval si je, da bi tamkajšnja italijanska manjšina dobila več pravic. Ob razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je Trentinsko pripadlo Italiji. Leto dni pozneje je De Gasperi soustanovil italijansko ljudsko stranko, leta 1921 pa je bil izvoljen v italijanski parlament. V 20. letih prejšnjega stoletja je oblast v Italiji prevzel Mussolini. Fašisti so leta 1926 prepovedali vse druge politične stranke, tudi italijansko ljudsko stranko. Njeni voditelji niso več smeli sodelovati v političnih razpravah, nekatere pa so celo izgnali. Alcida De Gasperija so leta 1927 aretirali in ga obsodili na 4 leta zapora, vendar so ga po posredovanju papeža Pija XI. Izpustili. Potem je bil 14 let knjižničar v Vatikanu. V tem obdobju je razmišljal, kako bi lahko svoja verska načela povezal s političnim delovanjem. Napisal je delo Zamisli za obnovo, ki je postavilo temelje krščanski demokratski stranki, skrivaj ustanovljeni leta 1943. Po padcu fašističnega režima je De Gasperi postal voditelj nove stranke in predsednik vlade. Na tem položaju je ostal do leta 1953. V tem obdobju je zrasla prenovljena Italija, katere temelj je bila nova republikanska ustava, močnejše demokratične institucije in hitro gospodarsko okrevanje. Med ukrepi so bili volilna pravica žensk, stanovanska in zemljiška reforma, razvoj južne Italije in naložbe v energijo. De Gasperi se je močno zavzemal za mednarodno sodelovanje. Menil je, da mora Italija ponovno prevzeti pomembno vlogo na svetovni ravni. Italijo je 10. avgusta 1946 zastopal tudi na pariški mirovni konferenci, s čimer se je država spet pridružila mednarodni skupnosti.
7: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
6: Tukaj pred tem svetovnim forumom se mi zdi, da je vse razen vaše osebne naklonjenosti proti meni. Občutek imam, da se moram braniti, ker sem nekdanji sovražnik in ker ste me sem poklicali, potem ko ste najvplivnejši med vami po dolgih, zahtevnih razpravah že sprejeli odločitve. V času, ko je imela Italija še vedno eno največjih komunističnih strank v Zahodnji Evropi, si je prizadeval, da bi država sodelovala v Marshallovem načrtu in se pridružila zvezi NATO. De Gasperi se je zavedal, da je za svetlo prihodnost Italije najprej treba oblikovati prihodnost Evrope, ki bo drugačna od preteklosti. To mu je tudi uspelo. Zavedal se je, da je treba sklepati kompromise, kljub temu pa je vztrajal pri svojih vrednotah, ki jih danes zagovarjamo tudi sami. De Gasperi se je zavzemal za ponovno vključitev Nemčije v mednarodno skupnost. Skupaj z zahodno-nemškim kanclerjem Konradom Adenauerjem in francoskim zunanjim ministrom Robertom Schumannom si je prizadeval tudi za Združeno Evropo. Vsi trije so prihajali z obmejnih območij in vsi so bili žrtve fašizma. Zavedali so se, da se bodo vojne na evropskih tleh končale le, če bomo odpravili meje. De Gasperi je podprl Schumannovo deklaracijo, na podlagi katere je bila ustanovljena Evropska skupnost premoga in jekla. Zavzemal se je tudi za skupno evropsko obrambno politiko. Leta 1951 je v francoščini nagovoril parlamentarno skupščino Sveta Evrope in poudaril, da je treba ustanoviti Evropsko obrambno skupnost. Če bomo oblikovali samo skupno opravo, ne pa tudi višje politične volje in osrednjega organa, ki bo združeval, zastopal in uresničeval nacionalne interese, tvegamo, da bo evropski projekt v primerjavi z dinamičnostjo posameznih narodov videti hladen in neprepričljiv. De Gasperi je bil prepričan, da bo tako imenovani evropeizem naši celini prinesel mir in demokracijo. Želel si je združene Evrope, ki ne bo nadomestila posameznih narodov, temveč bo prostor povezovanja, kjer se države podpirajo in medsebojno krepijo. Ker je kot pripadnik manjšine odraščal v mejni regiji in izkusil življenje v fašističnem režimu, se je zavedal, da lahko le evropska enotnost zaceli povojne rane in prepreči nove grozote. Podobno vizijo sta imela tudi soustanovitelja Evropske unije Robert Schuman in Konrad Adenauer. Alcide De Gasperi je umrl leta 1954 in ni nikoli izvedel, da so se njegove sanje uresničile. V zgodovini evropskega povezovanja je imel eno ključnih vlog. Njegova zapuščina živi naprej v vrednotah in institucijah današnje Evropske unije. Takšno Evropo si je zamišljal Alcide de Gasperi. Evropo, kjer meje niso ovira za velikopotezne načrte in kjer povezovanje prispeva k skupni blaginji. Evropo, ki jo moramo graditi za svoje potomce in ki temelji na vrednotah, ki vodijo do rešitev. Še naprej se ga moramo spominjati, ohranjati njegovo zapuščino in uresničevati njegove načrte.
8: Realizeremo la sua visione.
6: To je bil podcast Radia Europar, spletnega radija Evropskega parlamenta.
9: Viimaste aastatel on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastu kasutatud majanduslikku survestamist. See tähendab, et poliitilise eesmärk on üritatud saavutada majanduslike vahenditega, näiteks kaubandustõkete, boikottide ja haldusliku diskrimineerimisega. Survestamine on liidu jaoks üha suurem poliitiline ja majanduslik probleem. Kuna see ei toimu ametlikult ja on tihti varjatud, ei ole maailma kaubandusorganisatsioonilt survestamise vastu abi loota. Euroopa Liidul aga ei olnud veel hiljaaegu ühtegi õigusakti, et end survestamise eest kaitsta. Esimest korda väljendasid liikmesriigid ja Euroopa Parlament majandusliku survestamise üle muret 2020. aastal. Parlament tahtis, et Euroopa Komisjon teeks ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks ja komisjon nõustus. Komisjon, nõukogu ja parlament tegid seejärel ühisdeklaratsiooni, milles nad andsid teada plaanist võtta vastu õigusakt, et Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide sunnimeetmeid ennetada ja nende vastu võidelda. Aasta hiljem avaldaski Euroopa Komisjon ettepaneku survestamisvastase õigusakti vastuvõtmiseks. Ettepanekus määratleti majanduslikku survestamist järgmiselt. Majanduslik survestamine on kaubandust või investeerimist mõjutavate meetmete rakendamine, et sekkuda liidu või selle liikmesriikide õiguspäraselt iseseisvasse valikute tegemisse eesmärgiga panna liitu või selle liikmesriiki mingit konkreetset meedet lõpetama, muutma või kehtestama või lõpetamata muutmata või kehtestamata jätma. Vaatame üht konkreetset näidet. 2021. aasta novembris avati Vilniuses Taiwani esindus. Kuna esinduse nimes kasutati Taipei asemel Taiwani, pidas Hiina seda niinimetatud ühe Hiina põhimõtte rikkumiseks. Selle põhimõtte järgi on olemas ainult üks Hiina ja Taiwan on selle osa. Taiwani esinduse avamine tõi Leedule kaasa suured probleemid Hiinaga. Leedule kehtestati kaubandustõkked ja Leedu ettevõtjaid hakati boikottima. Eksport Hiinasse vähenes ligi 90%. Lisaks hakati Leedu kodanike haldusmenetlustes diskrimineerima ning neile kehtestati investeerimis- ja turismipiirangud. Üks drastilisemaid meetmeid oli Leedu eemaldamine Hiina tollisüsteemist. Selle tagajärjel ei olnud Hiinasse eksportivatel Leedu ettevõtjatel enam võimalik esitada tollidokumente. Kaupadele ei antud sisenemisluba ning impordiload ja lepingud jäeti pikendamata. Leedu jäi aga vaatamata impordiembargole oma seisukohale kindlaks. Seepeale hoiatas Hiina ettevõtjaid, kes kasutavad Leedust pärit kaupu või sisendmaterjale, et ka neile võidakse sanktsioone kehtestada. Mõni kuu hiljem teatasidki mõned Saksa ettevõtjad, et ähvardused on täide viidud. Survestamisele on omane, et see toimub nii-öelda kaadri taga. Riik ei tunnista tavaliselt meetmete rakendamist ega nende seotust oma huvidega. Sellest tulenevalt on maailma kaubandusorganisatsiooni sarnastel ühendustel survestamisele kui mitte võimatu, siis väga keeruline vastu astuda. Kuigi Euroopa Liidu uus survestamisvastane õigusakt ei ole suunatud otseselt Hiina vastu, aitab see liidul toime tulla selliste probleemidega, nagu näites kirjeldatud. Mida survestamisvastane õigusakt sisaldab? Kõigepealt on selles defineeritud majanduslik survestamine. Seejärel on antud Euroopa Liidule luba survestamise vastu midagi ette võtta, kui liitu mitte kuuluvad riigid ähvardavad survemeetmeid kehtestada. Samuti on paika pandud survestamisvastaste meetmete kestus. Selle üle, kas tegu on üldse survestamisega, otsustab nõukogu. Vaja on kvalifitseeritud häälte enamust ning hääletusel võetakse arvesse komisjoni ettepanekut ja kogutud tõendeid. Survestamisvastaseid meetmeid rakendab komisjon. Need peaksid olema vastavuses põhjustatud kahjuga ja kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega. Lisaks võib Euroopa Liit nüüd nõuda, et majanduslikku survestamist kasutanud riik korvaks sellest tingitud kahju. Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Bernd Lange ütles 2023. aasta oktoobri täiskogul järgmist. Meil on nüüd vahend, mis ei ole hambutu tiiger. See on korralike kihvadega tiiger. See ei ole mitte veepüstol, vaid päris relv. Mõnikord lihtsalt tuleb relv lauale panna, isegi kui seda iga kord kasutama ei pea. On selge, et seda õigusakti rakendame ainult viimases hädas. Tahame iga hinna eest survestamist vältida. Tahame probleemid lahendada oma kaubanduspartneritega rääkides. Kui meile aga muud võimalust ei jäeta, saame selle õigusakti abil oma majandushuve kaitsta. Tänu survestamisvastasele õigusaktile ongi liikmesriikidel nüüd võimalik üha jõulisemale välisele survestamisele vastu astuda. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt Think Tank.
10: La santé est notre bien le plus précieux et elle est essentielle à notre bien-être personnel. Elle contribue également à une société épanouie et solidaire et aide notre économie à prospérer. C'est pourquoi l'une des priorités de l'Union européenne est de soutenir le secteur de la santé publique dans tous ses États membres.
11: Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce que fait l'Union européenne pour renforcer les systèmes de santé nationaux et les rendre plus durables.
10: L'Union européenne abrite sans doute certains des meilleurs systèmes de santé au monde. Et les chiffres le prouvent. Ses citoyens vivent plus longtemps et sont en meilleure santé qu'auparavant. Mais malgré ces progrès, le secteur de la santé publique reste confronté à de nombreuses difficultés, comme les coûts élevés des soins de santé ou l'accès restreint aux médicaments et aux nouvelles technologies de la santé, sans oublier les nouvelles maladies et les pandémies.
11: La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé dans le monde entier, y compris ceux des pays de l'Union. Pour faire face efficacement à la pandémie et mieux se préparer pour l'avenir, l'Union a mis en place le programme UE pour la santé pour la période 2021-2027. Doté d'un budget de 4,4 milliards d'euros, ce programme est axé sur l'élaboration et l'application de la législation européenne en matière de santé. L'Union veut s'assurer que le secteur de la santé dispose de suffisamment de personnel et de réserves de produits médicaux pour faire face à des situations imprévues. Le programme a aussi pour objectif de faciliter l'accès aux médicaments et aux soins de santé pour les habitants de l'Union.
10: Mais ce programme n'est pas la seule initiative de l'Union dans le domaine de la santé publique. Elle a mis en place une stratégie globale pour intégrer la protection de la santé publique dans tous ses domaines d'action. Cette approche est connue en anglais sous le nom de « Health in all policies », soit la santé dans toutes les politiques. La stratégie de la ferme à la table est un exemple d'initiative prise dans ce contexte. Elle encourage la production d'une alimentation plus saine et durable. Un autre exemple, le plan d'action appelé « Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols », qui vise à garantir un environnement plus propre et plus sain.
11: L'Union dispose même d'une agence chargée de protéger notre santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Et comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a souligné l'importance de la vaccination en juin 2025 lors du sommet de haut niveau des donateurs de l'Alliance Gavi pour la vaccination.
12: The European Union has been a global leader in health.
11: L'Union européenne a été un leader mondial dans le domaine de la santé et de l'élargissement de l'accès aux vaccins, et le Parlement européen n'a cessé de plaider en faveur d'investissements plus importants, mieux ciblés et plus équitables, car nous savons que la santé est le pilier sur lequel repose tout le reste, la paix, la prospérité et la stabilité.
10: Les activités de prévention de l'Union ne se limitent toutefois pas à la vaccination. L'Union met également l'accent sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens en prévenant les infections. On parle de résistance aux antimicrobiens lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites évoluent et finissent par ne plus répondre aux médicaments. L'Union s'attaque aussi à des problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, qui sont la principale cause de décès dans l'Union européenne. La consommation de drogues, d'alcool ou de tabac faisant augmenter le risque de maladies cardiaques, l'Union a mis en place des politiques qui réglementent l'usage de ces substances, en particulier le tabac. La hausse du prix des cigarettes, ou les images chocs affichées sur les paquets pour dissuader les consommateurs, par exemple, ont permis de faire diminuer le tabagisme. Bien sûr, l'Union européenne cherche aussi à prévenir le cancer, la deuxième cause de décès dans l'Union. Elle encourage la détection précoce et souhaite augmenter considérablement le nombre de dépistages du cancer dans ses États membres.
11: Les maladies cardiovasculaires et le cancer sont donc les principales causes de décès dans l'Union en général. Mais la situation est un peu différente pour les jeunes de 15 à 29 ans. Dans ce groupe d'âge, ce ne sont pas les maladies qui tuent le plus, mais les facteurs externes, comme les accidents. Ils sont suivis par le suicide, souvent associé à une santé mentale fragilisée. Mais les problèmes de santé mentale, malheureusement, ne touchent pas que les jeunes. On estime que 84 millions de personnes dans l'Union sont concernées. Au vu de cette situation alarmante, l'Union attache une importance particulière à la promotion de la santé mentale et du bien-être dans tous les domaines de la vie, que ce soit à la maison, à l'école ou sur le lieu de travail. Elle encourage également ses États membres à fournir de nouveaux services de soins de santé mentale, comme des services de proximité.
10: Parlons maintenant de l'approvisionnement en médicaments. En mars 2025, la Commission européenne a proposé un texte législatif sur les médicaments critiques. Son objectif est de renforcer la production de médicaments et leur approvisionnement grâce à un accès facilité au financement, à des procédures accélérées, à des marchés publics et à des partenariats internationaux. Pour obtenir des conseils sur comment améliorer l'approvisionnement en médicaments, l'Union a aussi créé l'Alliance pour les médicaments critiques. Elle rassemble différents acteurs des pays de l'UE, issus des industries concernées, de la société civile et de la communauté scientifique. Enfin, n'oublions pas l'Agence européenne des médicaments située à Amsterdam, qui facilite le développement de médicaments, contrôle leur sécurité, évalue les autorisations de mise sur le marché et fournit des informations aux professionnels de la santé.
11: Outre le développement de médicaments efficaces et la promotion de la santé publique dans son ensemble, il est essentiel d'intégrer les dernières technologies dans les soins de santé. L'Union accorde donc une importance particulière aux technologies numériques, aux biotechnologies et aux services de santé en ligne. Cela implique l'utilisation de dossiers médicaux informatisés, de la télémédecine, de dispositifs médicaux portables, d'applications mobiles, d'analyse de données et d'autres outils numériques. En un mot, l'Union veut harmoniser les soins de santé au sein des États membres et les faire entrer dans le 21e siècle avec des systèmes modernes, efficaces et durables.
10: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
13: Está en todas partes, en el coche, en casa, hasta en el teléfono móvil. ¿Que de qué estamos hablando? De la radio, evidentemente. Y el 13 de febrero es el día escogido para celebrarla. Repasemos la trayectoria de un medio de comunicación que llegó incluso a salvar de la destrucción a la Torre Eiffel. La radio nace de una serie de innovaciones tecnológicas del siglo XIX. La invención del telégrafo por el estadounidense Samuel Morse, el descubrimiento de las ondas de radio por el alemán Heinrich Rudolf Hertz y, por último, la primera transmisión de radio entre Inglaterra y Francia a cargo del italiano Guglielmo Marconi en 1899. En Francia, La primera en emitir es la Radio Tour Eiffel, en diciembre de 1921, con un concierto en el programa. Unos años antes, la Torre Eiffel había estado a punto de ser demolida. Pues sí, la Torre Eiffel fue construida e inaugurada en 1889 para la Exposición Universal de París, y la idea era desmantelarla 20 años más tarde. Fue su función como antena de radio gigante la que la salvaría, e incluso la haría crecer. 12 metros de antenas elevaron su estatura hasta hacerla alcanzar los 324 metros. Pero volvamos a nuestra pequeña historia de la radio. Habrá quien aún recuerde los enormes receptores de radio de sus abuelas. El pequeño transistor entra en escena tras la Segunda Guerra Mundial. Por fin, la radio puede escucharse en todas partes. Con los años 80 y 90, llega la digitalización, y la FM cede paso a la transmisión sonora digital mediante radiodifusión, más conocida como Radio DAB, y a la radiodifusión por satélite. Los años 2000 traerán los podcasts y la radio por Internet. La radio es un medio que ha sabido adaptarse a los tiempos. Es un poderoso instrumento para celebrar la humanidad en toda su diversidad y una tribuna abierta al discurso democrático. También sigue siendo el medio de comunicación con más usuarios del mundo. Y este es justo el motivo por el que el Parlamento Europeo ha decidido producir su propio contenido de audio. Puedes escucharlo en la página web Europarl Audio Capacidad.